0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Vitorió Rádió.
1: Legyél velünk te is, tehát egy hullám hosszon.
2: Ladies and gentlemen, the moment you've all been ready for, here she is, you're on, you're very on, Polly, from Japan.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves napló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem, a mikrofon mögött, nem, nem, egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhatsz
6: még több zene!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablómai néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így
2: szeretünk. Welcome aboard the Starship Bonayam for our first passenger flight to Venus.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, elmaradt semmilyen, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek, szabad

Köszönet a tapsokért! Egyszerűen élmény volt itt lenni! Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is! A Lord legyen továbbra is veletek örökké! Buli után, akit érdekel, a Lord csátornán kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzelre van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: O, Jules Walosz. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Cook MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

like this.

0: Achtung, Euradio.
1: As we used to say back in 1980, this is your last.

Mr. Stuart Kershaw.

0: Pistongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Beethoven Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Let's go, girls!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Why would you want to take away?

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Hát sziasztok, bitangok! Mindenkinek nagyon szép kora estét kívánok, a mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Imádkozzunk! Ahogy szoktunk, a lejátszomra Coldplay és a Vipray. Szép estét még egyszer nektek!

lássuk, hogy kik vannak itt velem, és vajon kik imádkoznak velem. Velünk van Pista 67, velünk van Katánk, itt van velünk a mi Pásosikánk, szia, szia, puszi neked is. Itt van Bubu, és a minden igaz Bukáné is. Vele van két droidunk, velünk van Ronink, aki azt mondta, hogy a fülét itt hagyja. Hát én meg akkor jó meghúzogatom neked. Külsős hallgatóként itt van az én drága Becikém. Minden igaz, akkor Mária barátnőm is bejelentkezik majd, illetve írt, hogyha bejelentkezik a szomszédéktól. Buli király Gyulát is várom sok szeretettel, szerintem ő is fog jönni. Na meg majd meglátjuk, ha jeleztek, én mindenkinek köszönök. Szoba barátom is írt nekem a posztom alatt, jó adás, sok sülát, köszönöm szépen!

0: a mikrofonnál most Mókuska.
1: Az a helyzet, hogy szoktak lenni ilyen kis sumák hallgatóim is, olyanok, mint én. Én is van, hogy hallgatózok, és nem szólok senkinek, hogy ott vagyok, de végighallgatom az adást. Ilyen az én drága viccamanóm is, ha itt vagy, akkor pusszantás neked, el ne árult, hogy itt vagy. Gyertek, nézzük meg, lesz twist? Igen!

zenét már a 90-es évek Bon Jovi-ja. A szám címe. Őrizd meg a hitedet.

Megérkezett az én drága másik felem is, akinek jó étvágyat kívánok. Jó illata van. Szagot kaptam. És megérkezett az én Mária barátnőm is. Szia, szia!

Becikém azt írja nekem Messengeren, hogy húzogatni nem a hallgatók fülecskéjét kell. Köszönöm szépen, most már ezt is tudom. De más nem fogok húzogatni a hallgatóknak.

Megérkezett az endorfin termelésem is. Jeff Elson ott van? Szia csatikám, puszi neked!

rám, szomszéd nyugdíjasoknál vagyok, nagyon rendesek, küldenék nekik egy számot, rád bízom a választást Sanyi bácsinak és Ica néninek. Kedves Sanyi bácsi és Ica néni, én örülök neki, hogy itt vannak és engem hallgatnak. Fogadják nagyon-nagyon sok szeretettel a következő zenét Máriától, és persze tőlem is, érezzék jól magukat velünk. Ez itt az Amulett és a Tépleegy Vargonát.

Na hát remélem, hogy Ica néni és Sanyi bácsi örült a zenének. Ja, már jött is, szuper választás, örülök neki. És akkor már megyünk is tovább, egy újabb nagyszerű felvétellel álmokfutókat hoztam el nektek. Olyan kis kedvenc nekem egy-két zene tőlük. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy leadom a következő zenét. Közben várjuk maskuráikat. Ki az, aki szerelt a számnak a címe? És közben nagyon sok szeretettel köszöntöm Buli Király Gyulát is, aki jó adást kíván nekem. Köszönöm szépen, érezd jól magad te is velünk.

Egyen meg Becikém azt írja nekem a zene címére, hogy ki az, aki szeret, hogy ki az, aki szeret. Hát én. Köszönöm szépen. Én is nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt vagy velem újra. És igen, visszaszeretés van. Érkezik Krisztina és a Candyman mindenkinek.

és mi van, mivel, hogy itt van az én csatikám és az én csatika barátnőm, akkor jöjjön neki is egy gyönyörű szép zene, ami a Kentőnké volt régen, mikor kiadták, és bármikor meghallgatom, mindig az jut az eszem, hogy ez a Kentőnké, ez is. Kedves barátnőm, fogad tőlem nagyon sok szeretettel. Schobert Lara és Nyári Kálmán közös zenéjét, ez a szerelmi háromszög. És közben, ha minden igaz, akkor itt van velünk egy új hallgató is, József személyével. Szia, szia! A mikrofon mögötte is mókuskát hallhatod, érezd jól magad velünk!

csodálatos zene Schubert Lala és Nyári Kálmán előadásában. Ez volt a Szerelmi Háromszög 2023-ból. Most pedig külföldi vizekre fogunk kevezni. Ő már itt Daddy Yankee, és hozza magával a Limbót.

2026. 9.3. van, ugye csütörtök, amikor is van 4 naposunk, ma is ünnepelgethet valaki, méghozzá a Hildák ünnepelgethetnek. A Hilda egy német eredetű női név, a jelentése harc, harcos nő. Kedves Hildák, nektek innen a mikrofon mögül, a Pitangyó Rádió nevében kívánok nagyon sok boldog névnapot! Ha van Hildátok, el ne felejtsétek felköszönteni őket. És igen, kérdeztétek a háttérben, hogy ki volt az a morós, ugatós. Hát ki más, Mr. Alex. A legnagyobb tacsi fiunk.

Hát ez azt írja, hogy neki is van névnapja, de nem ma tartja. Nagyon szép kis csinos Hilda lennél. És tangával a seggedbe. Na, akkor a tesz kérésére érkezik egy újabb zenelsel és majmoktól. Nem vagyok százas.

Nem vagyok százas. Ez rám is igaz. És igen, meg lehet szokni, és erre a kis időre már nem is fogok változni. Color érkezik hozzánk egy nagyon szép kis zenével. Ez lesz a Féltelek, és Alex megint beszólt nekünk.

közben beköszönt nekem Wolfi, szia Wolfi! Pusz az asszonykádnak is, ha ott van mellette, érezzétek jól magatokat!

Na és ameddig megy ez a nagyon szép zene, addig megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén. Nézzük a pénteket, marad a meleg, kissé szeles idő. Pénteken nem lesz zavartalan napsütés, fátyol és homoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek. Csapadék nem valószínű, a nyugati, északnyugati szél élénk erős lesz. Hajnalban 20, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a régiónkban. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszóltan alakulhatnak kifutó záporok, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a hőmérséklet, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő. És annyian írtok, hogy alig tudom elolvasni az időjárás jelentést, éppen azért a vasárnap kimarad, úgyis ki tudja, mi lesz még addig. Azt viszont tudom, hogy a következő zenénk David Jordan-től fog jönni, ez lesz a Sun Goes Down.

1, 2, 3. Train with me, mond valamit ez nektek. Ez bizony 90-es évekbeli zene. Gyertek, bitangyók! Hamarosan érkezik Kata kérésére is az a bizonyos zene. Az a kis szuki.

Közben én megint interjú voltam a legfrissebb hallgatónkat. Jócit, vagy Józsefet, nem tudom, hogy kell mondani neked. DJ Sterbinski. Szóljon tőle egy zene akkor, Get Down!

Egyéb hapjam, közben Kata azt írja nekem, jaj Istenem, várjam, mert elveszítettelek, Kata. Kata, gyere vissza, azt írja nekem, hogy a dugó bagjom mérges nagyon, pedig reggel játszottam vele. De várjál. Dugó bagjod. Hallottam olyat kiskoromban, hogy a részfaszú bagoly el fog vinni. Féltem is tőle nagyon egészen addig, ameddig egy kicsit nem jött meg az eszem. És meg nem kértem anyukámékat, hogy mutassák meg, hogy mi az a részfaszú bagoly. Kitől kell félni, hát nem tudták megmutatni, innentől kezdve nekik vége volt. De várjál, mert lehet, hogy nem jól olvasom. Duolingo. Hát jó van, én nem tudom mi az. Rajta!

Ilyet én is tudok. Ja nem, ez olyan télapós volt. Na mindegy.

de jó, kaptam Wolfitól egy részfaszú bagyót Messengeren. Ezt küldd el szerintem a Katának, ugyanis amúgy ő küldött neked valamit. Én nem nagyon akartam már postás lenni.

Tudod mit, Wolfi, úgyis Katának szól a zene, akkor visszatekerek és elolvasom, hogy mit üzent neked. Azt írta, egészen pontosan így a Kata, egy kellemes feladatot kaptam most, üzenetet kell, hogy mondjak Wolfinak, hogy szia Wolfi, nagyon szép napot kívánok neked, és a pici gumicukor beának sok szeretettel, üzenet átadva. Ez az lesz, természetesen Euróba. Mindjárt dobom a revolut számomat.

Mária, gyere nyilatkozz, nézd meg, mi van azon a képen. Mert nekem úgy tűnik, mint mi nők, amikor éjszaka alszunk, aztán az egyik mellünk a nyakunkban, másik a hátunkon. Van, amikor becsapjuk a lábunk közé. Vagy a hónunk alá. Vagy éppen az egyik nyakon vágjuk az embert, a másikon meg betakarjuk.

Atlasz bedobott egy kis szösszenetet. Nagy, játszhatok a mellé ide? Igen, kis unokám, csak ne vigy messzire. No, akkor jöjjön egy kis Desperado, Play és Win, és egy őrült álom velük együtt érkezik.

Na gyere rázió, és közben akkor egy közérdekű információ, ugye műsor ajánló, 18-tól 20-ig ugye engem hallhatok. Mókuskát, minden ami zene, az adásomnak a címe, 20-tól 21 óráig, viszont érkezik még utánam Gébelen és a Tökesti Parti. Fogadjátok majd őt is nagyon-nagyon sok szeretettel. És közben itt a háttérben Becikével beszélgetünk. És úgy döntöttem, tünk, hogy hozok egy pár rockot is újra, hiszen én is nagy rocker vagyok. Becikém is szeret, és azért vagyunk itt a chatfalon egy páran, akik szívesen hallgatunk egyet-egyet. Ennek örömére most fel fogom sorokoztatni őket, és hogy kiket? Na vajon kiket? Természetesen a rock katonáit, már itt is van az oszián.

Ők voltak az Oszián és a Rock katonái. Jaj, de nagyon szeretem őket. Viszont most ugrunk egy hatalmasat a zene világában. Magyar előadótól megyünk külföldi előadó, na szóval odáig. Érkezik Shaggy, és vajon miért gabajodik össze a nyelvem? Azért, mert ez az övé is gyorsan jár, mondom. Megmondtam.

Bizony, bizony, ott ez beírta, amíg a goldkerek mindig lesznek rockerek. És apukám is azt írja, hogy el is ezt kérdezi. Ennyi volt a rock. No. Puszantás apukámnak. Train is coming, ő volt Shaggy. És ennyire vissza van fütyülve az oszcián, illetve a rockzene. Na, akkor most figyeljetek. Hiszen az ACS-ír újra dobog már.

azt mondja, itt mellettem az attesz, hogy nem merem kiengedni, amit az előbb csináltam az elején. Ami így nézett ki. De kimerem!

szóval az volt nekem mondva, hogy nem merem, és ha én nekem azt mondja, hogy nem merem, akkor tudja, hogy merem. Úgyhogy ha valaki megsüketült, ezt tudja. Ha rock zene, akkor nekem így megy a hangom ki. Csak nem mindig halljátok. Becikém, mit szólsz, megsüketültél?

soha meg nem áll, azt írja az én becikém, hogy imádás, kb. Nálam is ilyen. Azt írja, hogy és akkor egy jó kis pokolgép újra születnék. Hát akkor azt mondja, hogy pokolgép újra születnék. Becikém kérésére csajos adjad neki.

Wolfi azt írja, te sikítani tudsz, én hörögni, tegyük össze. Egy horror jelenetet képzeltem el magam előtt. Én szurok, te haldokolsz. Bocsi!

0: erre szeretnék, ő volt a pokolgép, és közben azt írja Kata, hogy ez jó volt. Majdnem, Beate ezt, és tudod, amit Wolfi szokott csinálni, azt nem. Beate lennél a sikoly, én magam vagyok a sikoly. És most megtanítalak Szabival együtt benneteket, főleg téged, Kata, hogy hogy kell igazi húslevest készíteni. Hallhattátok már itt, de hogyha esetleg valaki elfelejtette volna, figyeljetek, hozom magammal Szabit.
1: Megfőzök, mert már főztem. Főztem már ma nagyon finom húslevest, és hónap azt fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.
0: Na és akkor vissza a 90-es évekbe. Érkezik a 90-es évek digitális krémje. Krémje. Akár így is mondhatnám, de én már táncolok ülve, még abba se hagytam. Akkor úgy mondom, hogy folytatom. Szóval, ha a Digital Scream, akkor egyik nagy kedvenc tőlük, Róna Dámodom. Gyertek, bitangok!

Közben nézem a Messengert is, ugyanis azt írja az én breki barátnőm, egy fél pillanat, csak hát le van kódolva ez a telefon. Jó, akkor kezdjük előről.

szóval megtaláltam az én barátnőmnek az üzenetét, Brekiét, ezért csak szóló karácsony ajándékként hallókészüléket kérek, köszi. Egyébként mellékesen jó zenélést kívánok, barátnőm, nem tudtam, hogy itt vagy. Hát akkor most te is meghallottad, hogy milyen vad vagyok, nem mintha nem ismerné személyesen, és na mindegy, puszi neked, örülök neki, hogy itt vagy te is velünk. Ez csak szólok, hogy itt van a felbújtó is, úgyhogy ő neki kell majd mondani a karácsonyi ajándékot. Amúgy megsugom neked, halkan, hogy valami iciri-piciri dolog már itt van nálam, ami a tiéd lesz. Az egyik, a másik meg az enyém. De psz.

Azt írja nekem a karta, ne csináld, azt írja nekem a karta, Bea, hörögjél, mint Wolf. Én nem tudok hörögni. Tudok sikítani, tudok visítani, tudok ordítani. Tudok mást is, de hát azt nem így adásba. De hörögni, az nem én vagyok.

Azt szerintem nem véletlenül írta be, hogy Jingle Bells, a múltkor éppen mondta. Vajon beadnék egy olyan zenét, ami karácsonyi? Hát nekem mondja pont, akinek a karácsonyi díszítés nincs levéve a falról. Se a szobában, se kint a folyosón, vagy nappali, vagy mi az. Közben figyeljetek, csajok, buli király, Gyula üzenete, Becit és Brekit üdvözlöm én is. A hallgatóink egybegyűltek, csak nem egy helyen vannak, hanem külön-külön hallgatnak. Köszönöm szépen nektek.

0: No, hát egy kis jingle bells nektek ilyen mókuskáson. És akkor a következő pár percben megmozgatjuk a rekeszizmunkat, csak annyit mond nekünk valaki, hogy csáköcsög.
1: Tisztelt hallgatóság! Dr. Szabó Tibor, nyelvész professzor vagyok. Rohanó világunkban az igényes megjelenés mellett a kifinomult szellemes beszédstílus is fontos tényező lehet az érvényesülésnél. Szemléltető példaként engedjék meg, hogy bemutassam Zoltánt. Jó estét! Szeretettel üdvözlöm!
2: Csáköcsög!
1: Fontos megjegyeznem, hogy az évszázadok során a lingvisztika...
2: Anyád, hogy van?
1: Nos, gondolom, tudja, miért hívtam meg.
2: Vágom.
1: Jó, akkor talán kezdjük. Hogyan mondja ön, mondjuk, jó napot kívánok?
2: Csácsumi cső.
1: Viszontlátásra.
2: Csőcsumi csá.
1: Hogy mondja azt, hogy rendben van?
2: Sirály.
1: És azt, hogy köszönöm?
2: Sirály.
1: No, de akkor mit mond arra a bizonyos vízimadárra?
2: Kacsa. Sirály. Köcsök. Gerápa. Dobman. Bum a fejbe. Dobman. Bum a fejbe.
1: Ismerkedés. Hölgyem, volna kedve velem ebédelni?
2: Jó a csöcsöt, kőkóla. Sirály.
1: Na jó, haladjunk tovább. Hát például azt, hogy van öreg barátom, 1000 éve nem láttalak.
3: Mi van, barom arcú?
1: Na, és vajon ezt hogy mondjam? Edward király, angol király, léptet fakó lován.
2: Edward király! English király! Érted? Köcsög!
1: Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesírta.
2: Szilágyi Gágyi az SMS-t megírta, bikája a bicepszét 50-esre gyúrta. Király, Dopman, bum a fejbe, Dopman.
1: Na akkor tovább. Este van, kiki nyugalomban, feketén bólongat az eper falombja.
2: Buli van, mindenki belőve, feketén bólogat az eper falombja.
1: Na de hát ez nem rímel.
2: Akkor várjál, azt mondja, hogy party time, mindenki beszívva, feketén bólogat az eppel. Dope man, köcsög, dope man, bumba fejbe.
1: Jó, rendben van, menjünk tovább. Ég a napmelegtől a kopárszík sarja, tikka a cücskenyájak legelésznek rajta.
2: Sunshine, beach, tücsök, köcsög. Király, király.
1: Nos, akkor nézzük, vajon hogy áll a világirodalommal. Hamlet.
2: Abból csak a kettőt láttam, titta 8 kerül az egész. Van egy csákó, akinek a mobilján megjelenik egy Opel logó, meg egy SMS, hogy a faterje földobta a pacskát, mert nem szállított időre, érted? Ott a köcsög. Ott akkor a csákó berühel a muterjára, mert az odahívja a kérorra a zsarukat, közben a csákónak van egy olyan jó kis bevállalós gádzsia, érted? Ott az berépázza, de a zsernyákok elviszik, és akkor jön az íz és kiszabadítja a csákót. Fejik el a nyállam, érted? És az meg fogja beégetni a zsarukat, mert ha egyiket megbük egy olyan pillangóval, az meg ott pislog, mint a szemafor, érted? Ott akkor elmennek a Fradi pályára balhézni, ott akkor a csákot több pippa lesz, mert verekedés közben kitör a fotballmeccs, érted? Nehogy már légy fújjakem a toxot, köcsög!
1: De hát ez nem is Hamlet.
2: Beszóltál!
1: Parancsol?
2: Ne játszák, köcsög!
1: Mondja, mit képzel maga? Hogy beszél velem? Maga műveletlen senkiházi, azt sem tudja, mi a Toldi folytatása.
2: Toldi Géza, na? Köcsög! Figyeljél, ne szóljál be nekem, jó? Aztán parázhatsz te, köcsög! Teszed itt a fejed?

0: hoztam neked valamit, Kata, fogad tőlem nagyon sok szeretettel, aztán pedig jön az a zene, amit kértél Szekeres Adriántől, az Elhiném, amit most hozok neked, ennek viszont örülni fogsz nagyon, csak figyelj!
1: Jó rádiót, Kata!

Ja, azt írja nekem Becikém, hogy jaj, de feldobtál Csajci, ez olyan jó, jó vagy, mint a Red Bull. Megfárasztóbb is. Do it, do it.

megérkezett közénk a mi medvénk is, Madva, szia Brum! Örülök neki, hogy itt vagy te is velünk, és már megyünk is tovább egy újabb zenei kéréssel. A tesz kérésére jön egy nagyon szép kis zene, és ezt megint imádni fogjuk. Hiszen az előadó nem más, mint a nagy Deák Bill Gyula. És ugye ismerjük. Ez a zöld, a bíbor és a fekete a ti kérésére. Köszönjük szépen!

0: és most nézem az órát, 19 óra 42 perc van. Hát ez bizony már hamar el fog telni, hiszen eddig is hamar eltelt. Úgyhogy hozom az egyik nagy kedvencemet. Ezt a kedvenc verzióba érkezik.
1: Legyen az álmatok nagyon szép. Radics Béla, Lencsik Samu, Cserháti Pityesz, s a többi magyar, aki elszállt, legyen neki könnyű a föld.
0: Szóval ebben nem akartam beleszólni a végébe, hiszen nagyon szép. Érkezik az a zene, aminek ezt a verzióját nagyon-nagyon szeretem. Gyere, állj mellém, ez a Stand By Me, reggaeton remixben. És küldöm mindenkinek, aki itt van, így szereti. Illetve azoknak is, akik nem szeretik, szeressétek meg, tőlem van.

Közben Becikém, elköszönén, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, remélem jól érezted magad. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok neked, puszi!

Ez pedig volt a Stand By Me, I'm Ellen. A reggaeton remixben. Figyelj, Breki barátnőm, ha itt van még a fülecskéd, a következő zene szóljon neked, ami kettőnk kedvence. Volt valamikor aztán, hogy maradtam még, azt nem tudom. De azt az, hogy tudom, hogy ébren álmodtunk.

Kroz zemlinket hallhattátok itt a Bitang Jó Rádióban. Breki barátnőmmel bedobott nekem egy olyan szót, hogy tulipán. Bizony, ez is nagy kedvencünk mind a kettőnknek. Úgyhogy akkor hagyj szóljon.

Ketten is szeretetek volna zenét kérni. De hát 4 percem van hátra összesen. Hát így nem tudom már leadni a kért zenéket. Afrik Simon Hafananájából fogok leadni 1 percet. Aztán pedig jön a búcsú zenén. Ne felejtsétek el senki sehová, hiszen jön Gévelen. Kata azt kérte, hogy nem menj még be a... Ja, nem műsorvezető, szeretjük. És már ennyi is volt a Hafanana. Mint mindig, van az adásomnak egy eleje és van egy vége. Hát ez itt a vége, fuss el véle. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, én nagyon-nagyon veletek. És ahogy mondtam, érkezik hozzátok Gévelen, nagyon jó kis zenékkel. További jó szórakozást, jó éjszakát majd nektek. Csók a családnak!

jó nekünk itt a Vitamin Rádióban, hiszen ma Hilda névnap van. Boldog névnapot a Hildáknak, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Ez pedig a Vitamin Rádió és az Álmaimban Amerika. Mert jó nekünk. Köszönöm szépen a Mókuskának az előttem lévő fantasztikus műsort. Tartsatok valamiben az egy órában, egy jó buli indul.

0: És ha elfejtetted volna, a Bitangyó Rádió weboldalának címe bitangyóradio.com, a szavak között kötőjellel, és ott vagyunk a közösségi oldalakon is, Facebook, TikTok és stb. Gyere és kövess be minket, lájkolj, meg minden ilyesmi, és ne felejts el megosztani. Köszönjük szépen!
1: Nem mondhat neme, álmaimmal Amerika visszainteget, álmaimmal Amerika nem mondhat neme.
0: Ha pedig velünk akarsz beszélgetni itt a csövegő falon, akkor kattints a weboldalon a chat menüpontra, vagy írd a Bitangyó Rádió weboldalak címe elé azt, hogy chat pont, és már is itt lehetsz.

Hát nincs ott állít a Bitangi Rádióban, és itt van velem a Roni, a Csevegyőz Alon, aztán Bubu és Csámpás Rozi. Te is itt lehetsz. Sziasztok, csetlakolok, jó szórakozást!

Mindenkinek sikerült már minden füzetet, könyvet és ceruzát beszerezni? Hiszen ezzel elindult a tanév. De ne szamarkodj, szamuráj, hiszen jön a te felvételed az Álmafutóktól hamarosan. Addig pedig induljon.

Agyam alatt az alapizmom hadagad, a polpakat minden baj, ha egyszer elapad. Apropó, én nem vagyok apropó, tele a matom, kartom a kardom, ha jó, ha nem, muszáj, hívjatok úgy, szomorú.

Hát remélem, már nem vagy szomorú szamuráj. De hogyha mégis, akkor várj, ezt mondja neked a Back to Black a folytatásban. Szóval várj egy kicsit, és már is nem leszel szomorú.

Helyen milyen táncos ez a csütörtök este itt a Bitangyó Rádióban, ez a tök esti parti gébelennel egészen este 9-ig. Gyere kislány, gyere, táncoljunk egy kicsit, jön a Beatrice!

És ha már kijöttél a diszkóból, akkor ugye nehéz az iskolatáska, főleg ahogy mondtam, hogy elkezdődött a tanév. Hát akkor jöjjön egy kis iskolatáska a folytatásban.

Hát már sok minden elindult, a műsor, meg a tánc is, de még a Banzai nem indult el, az mindjárt indulni fog DJ Junior feldolgozásában. Induljon a Banzai hamarosan!

És ahhoz, hogy szétesen a háza, dübörögnie kell. Hamarosan dübörög is DJ Páz és Jucus feldolgozásában, hiszen feldolgozták a nagy slágert, dübörög a ház.

0: Ez a Tökesti Parti. Egy órás zenei buli csütörtök este Gébelennel.
1: Egy hatalmas nóta Josh-tól és Utah-tól. Egy Álomsziget. Nagyon jó.

és a titeket is ön megtalál az Álomsziget, akkor maradjatok ott gyerekek, ezt énekli nekünk a Kellemes Kabátban is hamarosan. Maradjatok gyerekek!

és egy kicsit más stílusa folytatásban jön a Manhattan és a Wally, de hosszú forró nyár. Hát még egy kicsit várhat, még talán kibírjuk azt a kánikulát egy hónapig.

És hát azt hiszem, mindenki itt van, nekik is jöjjön a dal, hiszen aki fontos, az itt van a Bitangyó Rádió csevegő falán, és a hallgatók között, a hangszórók között. Szóval Skyland, és a mindenki itt van hamarosan.

Szóval valami érzésem megvadít, és hát a következő dalt azoknak küldöm, akik még nem tudták eldönteni a nemüket, de talán ez a dal segít hozzá. Micsoda nő ez a férfi hamarosan.

És hamarosan itt az utolsó felvétel, ami majd egy feldolgozás. Éjjel ott várok rád, a felvétel címe ugye a Hip Hop Boys notája volt annak idején, Dr. Béres és Mango Rice dolgozta fel.

Ez volt Gébel a műsor itt a Bitangyó Rádióban, a Tökesti Parti, remélem mindenki jól szórakozott ebben az egy órában, és hát énekel majd továbbra is. Kellemes estét kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb. Sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unikból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.